Adame, Kanashto, Akira Mete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona